0: Shohi Ahad.
1: Erlinje.
2: Erko Kohon.
1: Agus.
3: Je bi se hart.
2: Radio Rira. Go.